0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Next FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a magyar nagydíj alatt. Keresünk menedéket, ha kint ér a vihar, melegszik az idő. Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható, a következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Veszély a nyári viharok idején. Földrengés Ausztriában. Megalakult a B4 szövetség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Több nyugat-magyarországi településen is érezhették a tegnap éjjeli ausztriai földrengést. Pénteken hajnali 2 körül 4,5-ös erősségű rengés volt Bécsújhelytől 35 kilométerre, közölte a Szeizmológiai Obszervatórium. Károkról nem érkezett hír. Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér és egy zöld-fekete önvezető jármű felirattal ellátott tesztautó bukkanhat fel az utakon, írt a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán kitért rá, hogy kezdetben meghatározott útvonalon közlekedik majd, de az útvonal később bővülhet. A Zalazón végzi a teszteket, és a jármű emberi felügyelet nélkül közlekedik. Az a cél, hogy valós környezetben is kipróbálják a funkciókat. A városvezető azt kéri a közlekedőktől, hogy ne próbálják szándékosan tesztelni az önvezető autókat. Közlekedjenek a szabályoknak megfelelően. Haladnak a Zalaegerszegi Önkormányzati Játszóház előkészítési munkálatai. Az előzetes és látványtervek már az Országos Építészeti Tervtanácsnál vannak, közölte a polgármester. Balajt Zoltán közösségi oldalán arról írt, hogy ha minden a terv szerint alakul, jövő év márciusában kezdődhet a tényleges munka, melyre 10 hónapot szánnak. Zalaegerszegen egy 800 négyzetméteres fedett, fűthető játszóház épül a zalai erdők tematikájával, a TOP Plusz program keretében. 4 turisztikai alrégióra bontaná a Balaton térségét a most megalakult B4 szövetség. Az új szervezet Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros részvételével jött létre a Balaton turizmusáért 3 fő céllal. Szerepet kívánnak vállalni a Balaton régió nemzetközi piacon való megjelenésében. Ehhez tartozik a régiós elképzelés. A második célkitűzés, hogy a Balaton jogi értelemben önálló régióvá váljon. A harmadik pedig a balatoni önkormányzatok megerősítése azzal, hogy a 30 000 fő alatti települések fokozatosan visszakapják az idegenforgalmi adóbevételek után korábban járó 1 forintot. Az új szervezet első elnöke Naszádos Péter Hévíz polgármestere lett, majd a vezetői posztot rotációs rendszerben látja el az 5 város. Több mint 60 000 vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Mayer Szilviától.
3: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást, és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
4: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Zöld energiát vetnek be a zalaegerszegi vásárcsarnok klímarendszerének modernizálásához. Zalaegerszeg alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tervezett beruházásról. Bali Zoltán arról ír, hogy várhatóan novemberben kezdődik el a fejlesztés, melynek célja, hogy 21. századi kereskedelmi egység működjön, stabil lehetőségeket biztosítva a helyi kistermelők és kereskedők, valamint a lakosság számára. Ezért komplex hűtő klímarendszer és napelemes energiaellátás kiépítéséről döntött az önkormányzat. A forrást egy a versenyképes járások programban nyertes pályázat biztosítja. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
5: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos abban vezessünk.
1: Új repülőgéppel bővült a Zalaegerszeg Andrássyda repülőtér flottája. Erről számolt be a közösségi oldalán a Reptér. A posztjuk szerint megérkezett hozzájuk egy Cessna 172 Skyhawk típusú légijármű, amely a világ legnagyobb példányszámban gyártott kis repülőgépe. A gép ezentúl igénybe vehető sétarepülésekre, légifotózásokra, filmforgatásokra és repülős élményprogramokra is. A tájékoztatás szerint jelenleg még dolgoznak a különböző sétarepülési útvonalak kialakításán, amelyek során lehetőség nyílik majd Zalaegerszeg, a Zalai Dombság, a Kis-Balaton, a Balaton térsége és számos helyszín megcsodálására. A posztban azt írják, hogy a repülőgép beszerzése mérföldkő a reptér életében, hiszen hosszú távon hozzájárul a repülőtér folyamatos működéséhez és a szolgáltatások bővítéséhez. Kőkereszteket újított fel Gyenesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Gyenesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Ismét a napsütésé lesz a főszerep környékünkön. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 28-30 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatosan visszatér a nyári meleg. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. Csapadék kialakulására csak minimális az esély. A reggelek továbbra is kellemesek lesznek, így a korai órák kedveznek a szabadtéri munkának és a sportolásnak.
0: Temet megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, így 6 óra után egy kicsivel, én Majoros Rita vagyok, ma és holnap én ébresztem önöket itt a Best FM-en, úgyhogy egy kicsit próbáljunk együtt felpörögni, mondjuk, hogy a mai napra, ha már egyszer ilyen korán fel kellett kelnünk, én a jó zenékkel mindenkit ébresztek, kezdek is Gwen Stefani és Yves Zalával, jön a Rich Girl, jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenéig, ez volt a Steve Luck és a Time is Ticking Away. Ha már egyszer ilyen korán fent vagyunk, akkor legalább hallgassunk jó zenéket. Úgyhogy a Deep Dish-sel már folytatódik is a reggel, hát ha egy kicsit könnyebben ébredünk, a Flashdance-szel például, bár mondjuk lehet, hogy egy jó nagy bögre kávé fér ránk ilyenkor. Én az a típus vagyok, aki szeretek egy picit előbb kelni, hogy legyen egy jó fél órám azért nyugodtan meginni a reggeli kávét, egy kicsit visszadőlve az ágyba. És egyébként a legutóbbi statisztikák alapján a magyarok 88%-a kávézik, és azzal indítja a reggelt, ezt, ha jól tudom, egy tavalyi piackutatás eredménye, szóval gyanítom, hogy most nagyon sokan éppen kávézás közben hallgatják a Best FM-et, én pedig nagy bogidalát is a kávé mellé hozom. Mindjárt jön a Várni rád, de előtte a Deep Dish és a Flashdance. Ez alatt viszont picit óvatosan a kávéval, de garantált a felébredés.

0: Best FM a legjobb zenék, Spice Girls, Viva Forever, ezt hallgattuk végig az imént. Egyébként a múlt héten elkelt az utolsó Spice Girl is, mert hogy Mel C is kimondta a boldogító igent, természetesen barátnői társaságában, és sajnos Victoria nem tudott ott lenni az ötös csapatból, Victoria Beckham, viszont egy csodálatos mennyasszonyi ruhát küldött Mel C-nek, amiben tényleg fantasztikus volt, bár egyébként szerintem az énekesnő nagyon-nagyon jól néz ki, de ebben a ruhában igazán tündökölt, úgyhogy picit mi ezzel a dallal is ünnepeltük őket, őt és a párját természetesen, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk majd, aztán James Morrison is jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Önvezető autókat tesztelnek. Lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megtéríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér és egy zöld-fekete önvezető jármű felirattal ellátott tesztautó bukkanhat fel az utakon, írt a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán kitért rá, hogy kezdetben meghatározott útvonalon közlekedik majd, de az útvonal később bővülhet. A Zalazón végzi a teszteket, és a jármű emberi felügyelet nélkül közlekedik. Az a cél, hogy valós környezetben is kipróbálják a funkciókat. A városvezető azt kéri a közlekedőktől, hogy ne próbálják szándékosan tesztelni az önvezető autókat. Közlekedjenek a szabályoknak megfelelően. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon az Alavár megyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. A zalakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Ismét melegebbre fordul az idő térségünkben. A meteorológiai modellek azt jelzik, hogy a nappali csúcshőmérséklet már 28-30 fok körül alakulhat, miközben a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A napsütés lesz tehát a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, de a következő órában is együtt ébredezhetünk. A hírek után itt lesz majd a Black Eyed Peas és a Pump It. És Deniz is a csodával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ne itassuk, ne etessük a fehér gólyákat. Lokálpatrióta díjakat adtak át Zalaegerszegen. Szimfonikus bérlet sorozat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Átadták a Lokálpatrióta díjat és a Lokálpatrióta plaketteket Zalaegerszegen. Hagyományosan az Egerszeg búcsú keretében ismerték el azokat, akik munkájukon felül is kiemelten tesznek Zalaegerszegért és a város közösségért. Az aol.hu beszámolója szerint idén Vadas Zsuzsa újságíró kapta a Lokálpatrióta díjat, Lokálpatrióta plakettel pedig Aba Jerika, a Bogáncs állatmenhely vezetőjének és Lakner László, a Zalatur Kft. Ügyvezető igazgatójának munkáját ismerték el. Az Egerszeg búcsút immár 26. alkalommal tartották meg vasárnap a Göcsei Skanszenben. Szimfonikus bérlet sorozatot hirdetett a Zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóterem. A 2026-27-es évadra 3 hangversenyt terveznek, írta meg az Egerszegi Hírek. A rendezvény sorozat november 26-án kezdődik, az utolsó koncert pedig februárban lesz. A komoly zenei előadásokon Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas előadó művészek is fellépnek. Felújították a Botfai templomot. A beruházást az egyházközségen kívül egy helyi vállalkozó is támogatta, írja az Egerszegi Hírek. Kicserélték a fűtési rendszert és a padokat. Ezzel a fenntartási költségek is csökkennek, és a hívek kényelmesebb körülményeket kapnak. A következő tervek a freskók és fájl töredékek feltárásáról szólnak. Ismét a napsütésé lesz a főszerep környékünkön. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 28-30 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatosan visszatér a nyári meleg. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. Csapadék kialakulására csak minimális az esély. A reggelek továbbra is kellemesek lesznek, így a korai órák kedveznek a szabadtéri munkának és a sportolásnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 7 óra után is szép reggelt kívánok mindenkinek, is jó hétvégét. Majoros Rita vagyok. Én ébresztem ma Önöket így 7 óra után, és sőt egész délelőtt itt leszek, úgyhogy a remek zenéket már bele is pakoltam. Ebbe az órába is Robbie Williams és Kylie Minogue érkezik hamarosan, a Kitzel jön majd, Vesz és az Alane. Most pedig a Black Eyed Peas-szel indulunk. Jön a Pump It!
0: Best FM!

West FM a legjobb zenék. Már július 25-e van, a mai névnaposok pedig a Kristófok, a Jakabok és a Valentinok. Egyébként a Kristófok általában március 15-én ünnepelnek, talán leggyakrabban, de hát ma is Isten éltesse őket, na meg ugye a Jakabokat, Valentinokat, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is, szóval, hogyha van kedves ismerősük, aki ma bármit is ünnepel, nyugodtan üzenjenek neki rajtunk keresztül, 0620 55 55 155 a számunk, vagy egyszerűen csak gondoljanak rá, és írjanak neki egy kedves üzenetet, gyanítom, ennek mindenki örül. Vagy hallgassanak együtt isteni zenéket itt a West FM-en, például Szakács Gergő és a Rúzsa Magdi dalát, jön mindjárt a Kék a szívem. Előtte még Kylie Minogue Robbie Williams-szel zenél. Bevallom őszintén, Kylie Minogue-ot filmszerepekben én nagyon nehezen tudtam elképzelni, és most olvastam nemrég, hogy Quentin Tarantinoval forgat. Na, ezt a felállást pedig aztán végképp nem tudom egyáltalán elképzelni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd erre az új közös filmjükre. Tarantino egyébként most nem rendez, hanem szereplőként, színészként áll Kylie Minogue mellett, szóval tényleg kíváncsi vagyok. Addig is itt van Kylie Minogue és Robbie Williams, na meg a Kids, hát mi más a Best FM-en.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM a legjobb zenék, George Michael, Too Funky slágerét hallottuk 92-ből, ami szerintem az egyik legdögösebb dala volt az énekesnek. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg saját albumára szánta, végül azonban az ícellenes jótékonysági lemezen jelent meg, amelynek teljes jogdíját fel is ajánlotta ugyebár nemes célra. De sok érdekesség van a dallal kapcsolatban, mint hogy például a videoklipjében a 90-es évek legismertebb szupermodelljei vonulnak fel, és szerintem fantasztikus, igazán hozza a 90-es évek hangulat. Tehát csak úgy, mint a Too Funky maga. Úgyhogy érdemes a klippet is lecsekkolni, a dalt pedig a Best FM-en hallgatni, és a friss híreket is, mert hogy azokkal megyünk tovább, utána Blue Cantrell és Sean Paul érkezik, na meg a Breed.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Veszély a nyári viharok idején. Játszóház épül Zalaegerszegen. Megalakult a B4 szövetség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Haladnak a Zalaegerszegi Önkormányzati Játszóház előkészítési munkálatai. Az előzetes és látványtervek már az Országos Építészeti Tervtanácsnál vannak, közölte a polgármester. Balajt Zoltán közösségi oldalán arról írt, hogy ha minden a terv szerint alakul, jövő év márciusában kezdődhet a tényleges munka, melyre 10 hónapot szánnak. Zalaegerszegen egy 800 négyzetméteres fedett, fűthető játszóház épül a zalai erdők tematikájával, a TOP Plus program keretében. 4 turisztikai alrégióra bontaná a Balaton térségét a most megalakult B4 szövetség. Az új szervezet Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros részvételével jött létre a Balaton turizmusáért 3 fő céllal. Szerepet kívánnak vállalni a Balaton régió nemzetközi piacon való megjelenésében, ehhez tartozik a régiós elképzelés. A második célkitűzés, hogy a Balaton jogi értelemben önálló régióvá váljon. A harmadik pedig a balatoni önkormányzatok megerősítése azzal, hogy a 30 ezer fő alatti települések fokozatosan visszakapják az idegenforgalmi adóbevételek után korábban járó 1 forintot. Az új szervezet első elnöke Naszádos Péter Hévíz polgármestere lett. Majd a vezetői posztot rotációs rendszerben látja el az 5 város. Ismét melegebbre fordul az idő térségünkben. A meteorológiai modellek azt jelzik, hogy a nappali csúcshőmérséklet már 28-30 fok körül alakulhat, miközben a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A napsütés lesz tehát a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Számottevő csapadékra egyelőre kevés az esély. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék el, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma egy magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy erősebb jármű mozgásra kell készülni egész hétvégén az M3-ason Magyaród térségében, nagyjából mindkét irányból. A 3-as főúton is, Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Ezen a hétvégén Magyaród és Kerepes térségében tényleg jelentős lesz a torlódás, esetenként rendőri irányításra is számítani kell, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedett gyalogos forgalomra is, úgyhogy vigyázzunk egymásra ma is az utakon. Ha pedig látnak valamit, írjanak a 0620 55 55 155-re. Jó utat mindenkinek, és egyébként azért a Forma 1-hez is jó szórakozást kívánok. Méghozzá Tiziano Ferro vérpesdítő dalával Perdono a Best FM-en.
1: Thank you.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, a legfrissebb hírek már bekészítve, meghallgatjuk őket, aztán zenélünk, ébredezünk tovább a Coldplay-jel. És itt lesz az Ári Mafia is a bajnokkal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Önvezető autókat tesztelnek. Lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is érett be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér és egy zöld-fekete önvezető jármű felirattal ellátott tesztautó bukkanhat fel az utakon, írt a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán kitért rá, hogy kezdetben meghatározott útvonalon közlekedik majd, de az útvonal később bővülhet. A Zalazón végzi a teszteket, és a jármű emberi felügyelet nélkül közlekedik. Az a cél, hogy valós környezetben is kipróbálják a funkciókat. A városvezető azt kéri a közlekedőktől, hogy ne próbálják szándékosan tesztelni az önvezető autókat. Közlekedjenek a szabályoknak megfelelően. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zala vármegyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. A zalakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Ismét melegebbre fordul az idő térségünkben. A meteorológiai modellek azt jelzik, hogy a nappali csúcshőmérséklet már 28-30 fok körül alakulhat, miközben a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A napsütés lesz tehát a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Számottevő csapadékra egyelőre kevés az esély. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt a most ébredőknek vagy ébredezőknek, jó kávézást azoknak, akik már elindították a napot. És persze, nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na nézzük ebben az órában, kik várnak ránk. Jön mindjárt az Iron Mafia és a Bajnok. Itt lesz a Simply Red, és most pedig a Coldplay-jel indulhatunk közösen. Jön az Adventure of a Lifetime.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Önök milyen ébredők hétvégente? Azt hallottam, hogy mi magyarok szeretjük kikapcsolni az ébresztőt a hétvégére, és ameddig csak tudunk, persze megtehetjük, akkor alszunk. És bevallom őszintén, én még ilyenkor is szoktam ébresztőt állítani. Na jó, nem akkor, amikor jövök a hétvégén reggel ide a rádióba, hanem amikor egyébként úgy nincs dolgom és ráérek. Valahogy annyira a hétköznapok része már számomra. Az ébresztő állítás pedig aztán semmiről nem maradok le, sőt, mostanában 6 óra előtt már kipattan a szemem. Egyébként magától is, de nem tudom ez miért van. Lehet, hogy egyszerűen csak ez egy berögződés, és tényleg ki kéne kapcsolnom. Na, önök mit gondolnak? Önök milyen ébredők? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és itt főként a hétvégékre gondolok. Ilyenkor szeretnek sokáig aludni, vagy már önök is azok, akik reggel 8-kor már a piacon vannak, sőt, akár még előbb is. Felfedeztem mostanában egy szuper piacot egyébként, úgyhogy friss zöldségek, gyümölcsök ilyenkor nyáron a legjobb, szóval van, hogy már én is 7 óra környékén ott vagyok a piacon, vagy egyszerűen csak ez a korral jár, nem tudom, de én imádom. A korral pedig az is jár, hogy a kedvenc időszakunk a 90-es és a 2000-es évek, amikor is szerintem a legjobb zenék szóltak, úgyhogy innen hozom hamarosan a Simply Red dalát, jön a Stars, és Lily Allen pedig most zenél, jön a Smile, mondjuk a piacra indulóknak.

0: Ezt a fennem a legjobb zenék. Sok jó dal született a 90-es 2000-es években, de a TLC Waterfall slágere, amit az imént hallottunk, szerintem az egyik legjobb, és nagyon-nagyon sok a kedvence. Úgyhogy hasonló hangulatban megy tovább a délelőtt, vagy kinek még a reggel. Friss híreket hallgatunk, aztán Tayo Cruz dalát, jön a Troublemaker.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ne itassuk, ne etessük a fehér gólyákat. Lokálpatrióta díjakat adtak át Zalaegerszegen. Szimfonikus bérletsorozat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csakadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Átadták a Lokálpatrióta díjat és a Lokálpatrióta plaketteket Zalaegerszegen. Hagyományosan az Egerszeg búcsú keretében ismerték el azokat, akik munkájukon felül is kiemelten tesznek Zalaegerszegért és a város közösségért. A zaol.hu beszámolója szerint idén Vadas Zsuzsa újságíró kapta a Lokálpatrióta díjat, Lokálpatrióta plakettel pedig Abay Erika, a Bogáncs állatmenhely vezetőjének és Lakner László, a Zalatúr Kft. Ügyvezető igazgatójának munkáját ismerték el. Az Egerszeg búcsút már 26. alkalommal tartották meg vasárnap a Göcsei Skanszenben. Szimfonikus bérletsorozatot hirdetett a zalaegerszegi városi hangverseny és kiállítóterem. A 2026-27-es évadra 3 hangversenyt terveznek, írta meg az Egerszegi Hírek. A rendezvénysorozat november 26-án kezdődik, az utolsó koncert pedig februárban lesz. A komoly zenei előadásokon Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas előadó művészek is fellépnek. Felújították a Botfai templomot. A beruházást az egyházközségen kívül egy helyi vállalkozó is támogatta, írja az Egerszegi Hírek. Kicserélték a fűtési rendszert és a padokat. Ezzel a fenntartási költségek is csökkennek, és a hívek kényelmesebb körülményeket kapnak. A következő tervek a freskók és fájltöredékek feltárásáról szólnak. Ismét a napsütésé lesz a főszerep környékünkön. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 28-30 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatosan visszatér a nyári meleg. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. Csapadék kialakulására csak minimális az esély. A reggelek továbbra is kellemesek lesznek, így a korai órák kedveznek a szabadtéri munkának és a sportolásnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Gyanítom, hogy mindenkinek megvan az az érzés, amikor valahova elutazunk, vagy valahonnan elutazunk akár haza, de még az utolsó estén szeretnénk megállítani a pillanatot, hogy még élvezzük az utolsó estét. Na hát ezzel az érzéssel foglalkozik a következő dal. Ez pedig nem más, mint 1997 egyik legnagyobb slágere, ez a Save Tonight, Eagle Eye Cherry dala, amiről nem gondolta azt annak idején, hogy ez lesz a legsikeresebb dala, és ez lesz az, ami évtized múlva is megmaradt, pedig igazán velünk maradt, és emiatt szeretnénk mi is néha egy kicsit megállítani az időt. Egyébként azt nyilatkozta nemrég, hogy ma is gyakran kiabálnak utána az utcán csak annyit, hogy Save Tonight, úgyhogy én is csak ennyit mondok, Save Tonight, Eagle Eye Cherry, itt a Best of

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akik úton vannak, szerintem nekik jól jött a Verdák Betét dal. Ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. A folytatásban 9 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Animal Cannibals és az Ülünk a vonaton, ezt pedig akkor természetesen a vonatra, a készülőknek, ülőknek küldöm. Ülünk a vonaton. És zene majd az Envók is jön a Free Your Mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Veszély a nyári viharok idején. Játszóház épül Zalaegerszegen. Megalakult a B4 szövetség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Haladnak a Zalaegerszegi Önkormányzati Játszóház előkészítési munkálatai. Az előzetes és látványtervek már az Országos Építészeti Tervtanácsnál vannak, közölte a polgármester. Balajz Zoltán közösségi oldalán arról írt, hogy ha minden a terv szerint alakul, jövő év márciusában kezdődhet a tényleges munka, melyre 10 hónapot szánnak. Zalaegerszegen egy 800 négyzetméteres fedett, fűthető játszóház épül a zalai erdők tematikájával, a TOP Plusz program keretében. Négy turisztikai alrégióra bontaná a Balaton térségét a most megalakult B4 szövetség. Az új szervezet Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros részvételével jött létre a Balaton turizmusáért 3 fő céllal. Szerepet kívánnak vállalni a Balaton régió nemzetközi piacon való megjelenésében, ehhez tartozik a régiós elképzelés. A második célkitűzés, hogy a Balaton jogi értelemben önálló régióvá váljon. A harmadik pedig a balatoni önkormányzatok megerősítése azzal, hogy a 30 ezer fő alatti települések fokozatosan visszakapják az idegenforgalmi adóbevételek után korábban járó 1 forintot. Az új szervezet első elnöke Naszádos Péter Hévíz polgármestere lett, majd a vezetői posztot rotációs rendszerben látja el az öt város. Ismét melegebbre fordul az idő térségünkben. A meteorológiai modellek azt jelzik, hogy a nappali csúcshőmérséklet már 28-30 fok körül alakulhat, miközben a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A napsütés lesz tehát a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Számottevő csapadékra egyelőre kevés az esély. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után pár perccel is szép napot, vagy éppen a későn ébredőknek, vagy később ébredőknek szép reggelt kívánok, és jó hétvégét, Majoros Rita vagyok. Nézzük ebben az órában, kikre számíthatunk. Hát itt lesz az En-Vogue és a Free Your Mind, nagyon a BSV és a Passport, itt lesz az Animal Cannibals, most pedig a B.O.B. féle Bruno Mars-szal közös Nothing on You indít.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Július 25-e van, a mai napon, ahogy már még reggel beszéltünk róla, a Kristófok, a Jakabok és a Valentinok, a névnaposok, de a mai ünneplő születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen nagy szeretettel köszöntöm, így július 25-én. Elképesztő, hogy mindjárt vége ennek a hónapnak, de nem, erre még nem is akarok gondolni, csak arra, hogy nézzük az eseményeket, amik köthetőek valamilyen szinten a mai naphoz. Például, hogy 59 éves ma Matt LeBlanc színész, a Jó barátok sorozat Joey-ja. Vagy hogy 46 éve jelent meg Amerikában az Ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, ez a Back in Black. 1983-ban, vagyis 43 éve jelent meg a Metallica együttes első albuma, ez a Kill 'Em All, amit az első thrash metal albumnak tartanak. Ha esetleg azt érezték ma reggel, hogy cowboy kalapot húznának, akkor ez nem véletlen, mert hogy ma van a cowboyok nemzetközi napja. De a körhinták napja is ma van, úgyhogy ha esetleg van lehetőségük, akkor menjenek egy-két kört. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha pedig csak hozzászólnának a kalendáriumhoz, itt nyugodtan megtehetik. És akár utazhatnak velem egy kicsit vissza az időbe, 92-be, amikor is egy igazán karakteres csapat jött ki egy karakteres lágerrel, ez pedig nem más, mint az En Vogue és a Free Your Mind, ebben a dalban pedig minden benne van, egy igazi csajos R&B csapat, csodás vokál, egyébként maga a lüktetése is isteni, na meg kemény üzenet, ne a külső alapján ítéljünk, ez pedig minden időben megállja a helyét. Spanish. Wrote a song about it, like to hear it? Here you go. Free your mind.

Úgyhogy úgy néz ki, sajnos lemaradok a koncertről, viszont Szil hangját egyáltalán nem kell nélkülöznünk, úgyhogy a folytatásban ő érkezik itt a Best FM-en, még az Az Amazing slágere a 2000-es évek közepéről. Itt már azért Szil hatalmas nagy sztár volt, hiszen a 90-es évek közepén ugye a Kiss from a Rose, vagy éppen a Crazy, a Killer, mind meghozták már neki a világ sikert, és bevallom őszintén, nekem ő mindig egy olyan nagy ikon. Nincsenek sztáralűrjei, egyszerűen csak énekel, zenél, és hozza azt a felejthetetlen hangzást. Szerintem ő az egyik legkülönlegesebb hangú énekes, de nyugodtan lehet velem vitatkozni, már szerintem nem érdemes. 0620 55 55 155, hát ez amazing. Önök pedig küldjenek videót, léci, ha ott lesznek a koncerten. Jó szórakozást!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra jönnek a legfrissebb hírek, én pedig közben itt az SMS fal üzeneteit olvasgatom. Laci azt írja, hogy ők lassan elindulnak a Balatonra a gyerekekkel, ma vonattal mennek, mert hogy most mennek, és aztán majd este felé jönnek vissza, most készülődgetnek, úgyhogy közben természetesen Best FM szól, hát nektek is küldök akár így útravalónak egy jó kis dal. Dante Thomas, Miss California jöhet? A hírek után pedig a jetlag is itt lesz, és a karszalagok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
1: Come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Önvezető autókat tesztelnek. Lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megtéríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is érett be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér és egy zöld-fekete önvezető jármű felirattal ellátott tesztautó bukkanhat fel az utakon, írt a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán kitért rá, hogy kezdetben meghatározott útvonalon közlekedik majd, de az útvonal később bővülhet. A Zalazón végzi a teszteket és a jármű emberi felügyelet nélkül közlekedik. Az a cél, hogy valós környezetben is kipróbálják a funkciókat. A városvezető azt kéri a közlekedőktől, hogy ne próbálják szándékosan tesztelni az önvezető autókat. Közlekedjenek a szabályoknak megfelelően. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zala vármegyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. A zalakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Ismét melegebbre fordul az idő térségünkben. A meteorológiai modellek azt jelzik, hogy a nappali csúcshőmérséklet már 28-30 fok körül alakulhat, miközben a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A napsütés lesz tehát a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Számottevő csapadékra egyelőre kevés az esély. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 10 óra is, szép napot, kellemes délelőttöt és szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is még a legjobb zenéket hozom, úgyhogy mit szólnak egy kis Manu Chao-hoz? Jön a Bongo Bong, de itt lesz Beyoncé, jön a Bieber's, Dante Thomas, most pedig Eminem, méghozzá Dido-val az oldalán. Jön a Stan, én pedig extra jó hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Képzeljék, egy friss kutatás szerint a magyar főváros lett 2026 legjobb autentikus gasztronómiai úti célja, megelőzve többek között Athént vagy éppen Milánót. A felmérésben a kutatók 125 európai város mintegy 5000 éttermének a Google értékeléseit elemezték, például olyan szempontok alapján, hogy milyen gyakran említik a vendégek az autentikus jelzőt, az egyes éttermekkel és például a fogásokkal kapcsolatban. Az eredmények alapján pedig Budapest 98 pontot szerzett a maximális 100-ból. Ezzel végzett az első helyen, ami szerintem azért elég jó kis pontszám. Ezek szerint a magyar főváros gasztronómiai vonzerejét olyan ikonikus fogások adják, mint a gulyásleves, a lángos, a kolbászok, vagy éppen a halászlé. És azt is kiemelik, hogy a legjobb élményt gyakran nem a turisták által leginkább látogatott helyeken, hanem a kisebb helyek által kedvelt éttermekben lehet megtalálni, és azért szerintem nagyon is igazuk van. Egyébként Budapest gasztronómiájának egyik legnagyobb erőssége, ezt írták még ebben a kutatásban, hogy a tradicionális ételek és a jellegzetes helyi street food egyszerre határozzák meg a kínálatot. Egyébként a második helyre a görögországi Pireus került 97 ponttal, és úgy tűnik a görögök eléggé erősek, mert hogy Athén lett a harmadik 96 ponttal, de hát Budapest az első. Önöknek mik a kedvenc magyar fogásaik? Na talántán azt készül így szombat ebédre? 0620-55-55-155. Jöhetnek ide az üzenetek. A finom fogások mellé pedig isteni zenék érkeznek, úgyhogy bongo-bong Manu Chao-val megyek tovább. Egy kis világzenei hangzás itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Mi a ma délutáni program? Akár egy kis kirándulás, vagy mondjuk kerti sütögetés, lazítás, vagy mennek a Balatonra? Hát elvileg egészen kellemes lesz az idő, és hogy 25-30 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, bár ugye elmarad a Balaton átúszás, amit ugye jövő hét szombaton tartanak meg, legalábbis a mostani tervek szerint, mert hogy ma még egészen hideg a Balaton. Na de önöket is kérdezem, hogy akik esetleg ott hallgatják a Best FM-et, hogyan vélekednek, milyen most ott az idő, és milyen a hőmérséklete a víznek? 0-20-55-55-155, ez a számunk. Egyébként holnap 26-32 fok várható országszerte, ez egy picivel még több, mint a mai. A légmozgás is egy picit gyenge marad, úgyhogy egészen ideális időnk lesz mondjuk szabadtéri programokhoz. Na de addig is jöhetnek a hétvégi tervek a 0-20-55-55-155-re, én pedig hozzom a hétvégi zenéket a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra van, még pár percünk a hírekig, aztán a délelőtt utolsó óráját is együtt hallgathatjuk végig. Együtt hallgathatjuk a legeslegjobb zenéket, mint a Spice Girls és a Still With Us. És jön a Follow the Flow is, és a Maradok távol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Helikopterrel és gyalog is mentenek a Hungaroringen, ha kell, senki ne tesztelje az önvezető autókat. Átmeneti fürdési tilalom 6 strandon Fejérben. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, a Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikek betiltása érdekében. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Eljött a délelőtt utolsó órája, de azért még együtt tölthetjük. Én Majoros Rita vagyok, szép napot, jó hétvégét itt 11 óra után is pár percen mindenkinek. Na meg is tömtem ezt az órát isteni zenékkel, például a Desperado Táncolj slágerével, de itt lesz Árás is, és a Boroboró jön, a Spice Girls, most pedig Yves és Gwen Stefani. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretem az illatokat, de hát ezzel nem vagyok egyedül, és vannak illatok, amik így nagyon megragadtak az orromban, és keresem őket akár testpermet, parfüm formájában, és nagyon sok hangulatot, nagyon sok élményt visszahoznak nekem. Hát most egy ilyenre bukkantam rá, képzeljék el, biztos vagyok benne, hogy önöknek is megvan a 90-es évek vége, 2000-es évek elején használt ilyen bronzosító olaj, amit használtunk a strandon, aminek igazából nem volt fényvédő tartalma, hanem ilyen mély barnaságot adott a bőrünknek, vagy anyukám bőrének, mert hogy én rajta éreztem életemben ezt először, és mindig, amikor egy bizonyos helyen nyaraltunk, akkor mindig ilyet hozott magával, így a fényvédőn felül, vagy a fényvédő mellé, és én imádtam ezt az illatot, viszont azóta sem éreztem, úgyhogy ennek utána jártam egy ideje, és találtam egy parfüm és egy testpermet formájában is ilyen illatot, hát és imádom, és most pont ezzel vagyok befújva, úgyhogy innen is jutott eszembe, hogy egy kicsit most így ezzel vissza is repültem a 90-es évek strandjaira, úgyhogy ha önök esetleg a mai délutánon mondjuk strandra indulnak, akkor ne felejtsék el ezt a bizonyos illatot. Tudják, amikor úgy összekeveredett már a bőrünkkel, ahogy megsütötte a nap azzal az illattal, szóval na jó, nem is ragozom tovább. Én egyszerűen imádtam, úgyhogy hát lehet, hogy én is délután kimegyek a strandra, de addig is hozom a legjobb zenéket, és ha már a 90-es évek strandjaira utaztunk vissza, akkor a 90-es évek zenéit is hozom mindemellé. 95-öt írunk, amikor is a hip-hop nagyjából meghatározta az utcák ritmusát. Jön a Dalunéz és az I Got Five on It, a

0: Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41-es Forma 1 magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy nagyobb forgalomra kell számítani az M3-ason, jóval nagyobb forgalomra Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé tartva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród, Kerepes térségében tehát torlódásokra kell készülni, esetenként akár rendőri irányításra is, valamint azért azzal is számolni kell, hogy Magyaródon elég sok lesz a gyalogos, úgyhogy vigyázzunk rájuk is, és természetesen egymásra. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A többi infót pedig ide várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A Magna Cum Laude piros az almas lágere után egy dolog maradt már a hátra, hogy elbúcsúzzak, hiszen mindjárt dél jönnek a legfrissebb hírek, a délután pedig itt a Best FM-en már Bénémet diái. Úgyhogy töltsék vele a következő órákat, és hallgassák a legjobb zenéket a Best FM-en, holnap pedig találkozunk. Addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, Vízhal!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felsőoktatási felvételi, ha nem sikerült, van még esély. Elszabadult egy utánfutó hármas baleset Zalában. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba, több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak a legnépszerűbbek. Akinek most nem sikerült, még bízhat a pótfelvételi eljárásban, ez jövő csütörtökön indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát kérdeztük.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében, további 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. 700 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt is intézkedtek. Súlyos balesetet okozott egy elszabadult utánfutó Zalában. A vontatmány leszakadt a kocsiról, aztán belerohant egy szemből érkező autó a 74-es úton Bak közelében. Egy harmadik kocsi is részese volt az ütközésnek. Sérültekről nem szólt a katasztrófa védelem beszámolója. Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni, keresik őket. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Július 25-e van a mai napon, a Kristófokat és a Jakabokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket. Én Béni Mendia vagyok, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebéd előtt meg, én pedig ebéd mellé is adom a kedvenceket. Carl Wolf-val indítok itt az Afrika.
0: Best

FM legjobb zenék. Ma az országban 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Gyorsan megnéztem az előrejelzéseket. Holnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet egyre nagyobb eséllyen, és több területen alakulhat ki zápor, zivatar. A délire forduló szél megélénkül, majd hajnalra kissé lehűl a levegő 9 és 10, 17 fok közé, délután pedig 26-32 fok valószínű.

0: Bestefem a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk itt az egy óra, aztán perceken belül érkezik Gadzsó, méghozzá ezzel a dalával. Jön a So Many Times, Avril Lavigne pedig indítja is az órát rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mentők, rendőrök, na és a pilóták, teljes a készültség a Hungaroringen, újabb behatoló drónt szedett le a román légierő, megdőlt a hajnali hidegrekord. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Közben már megkezdődött a harmadik szabadedzés, ezt követi majd az időmérő délután 4-től. Tegnap nagyon ment a Ferrariknak, az elsőn Charles Leclerc, a másodikon Lewis Hamilton végzett az élen. A holnap délutáni futamon 70 kör vár a pilótákra a Hungaroringen. Újabb drónt lőtt le a román légierő. Az ország délkeleti részén az ukrán határtérségében Szent György település közelében ártalmatlanították reggel a pilóta nélküli szerkezetet. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Tegnap is leterítettek egy drónt, először az orosz-ukrán háború kitörése, vagyis 2022 óta. Ez egy iráni fejlesztésű harci eszköz, úgynevezett öngyilkos vagy kamikáze drón volt, amit már Oroszország nem csak vásárol, hanem gyárt is, és rendszeresen bevet a konfliktusban. Tűz volt egy 7. emeleti lakásban az egyik lakótelepen Tatabányán, egy nagy szoba égett ki, a többi helyiség pedig füsttel telt meg. A helyi tűzoltók a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával fékezték meg a lángokat. Amíg tartott az elhárítás, 23 lakó hagyta el a lakását. Sérültekről nem szólt a katasztrófavédelem jelentése. Megdőlt a hajnali hidegrekord, ma mindössze 4,6 fok volt Borsod-Abaúj-Zemplénben Lénárd-Darócon, jelezte közösségi oldalán a Hungaromet. A korábbi csúcs 4,7 fok volt, ezt 40 éve, 1986-ban mérték Gajatetőn. Melegszik az idő, már is mondom a részleteket. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Július 25-e van, egy óra után járunk már, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Hozom most Avril Lavigne slágerét, a 2000-es évek egyik meghatározó pop-punk ikonja volt, aki ugye berobbant a zenei életbe a Complicated című slágerével. Most ez érkezik.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a She Will Be Loved, a Maroon 5 egyik legismertebb balladája, ami a 2000-es évek elején jelent meg. Egy bonyolult szerelmi háromszög történetét meséli el érzelmes és melankolikus hangulatban. Adam Levine jellegzetes érzelmekkel teli hangja szerintem különösen erőssé teszi ennek a dalnak a hatását. A klipben Kelly Preston is szerepel, ami tovább növelte tulajdonképpen a dal ismertségét. A She Will Be Loved világszerte nagy siker lett, és máig az egyik legkedveltebb romantikus pop-rock dal. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alombi és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sáv elhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leálló sáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Bestefem a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, hamarosan itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. Én pedig már bekészítettem a TNT dalát is. Jön a tiltott perc, az órát pedig a Kings of Leon indítja a You Somebody-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: További ül a budapesti éjszakai közlekedés. Önvezető autókat tesztelnek Zalában. 30 fok körül lesznek a csúcsok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozások Pomásztól Pilisszent keresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít. Felügyelés, ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaitz Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. Mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetőn jegyezték fel. Derült idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Holnap délnyugat felül ismét felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délutántól nyugat felül egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki záporzivatar. A szél több felé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. Délután 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra múlt. Már is folytatjuk a Best délután. Itt én Béni Meddia vagyok, és a Youssou Bedit hoztam, a Kings of Leon 2008-as áttörő slágerét, ami egy magányos, turnézó zenész érzéseit mutatja be, aki valakihez tartozni szeretne. Szól a Youssou Bedi, itt a Best-en.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Rihanna és T.I. közösét hallgattuk, ez volt a Live Your Life, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek. Itt van perceken belül a 3 óra is, előtte pedig még meghallgatjuk a Volvox dalát. Szól a taps a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ne itassuk, ne etessük a fehér gólyákat. Lokálpatrióta díjakat adtak át Zalaegerszegen. Szimfonikus bérletsorozat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
3: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
2: Átadták a Lokálpatrióta díjat és a Lokálpatrióta plaketteket Zalaegerszegen. Hagyományosan az Egerszeg búcsú keretében ismerték el azokat, akik munkájukon felül is kiemelten tesznek Zalaegerszegért és a város közösségért. Az aol.hu beszámolója szerint idén Vadas Zsuzsa újságíró kapta a Lokálpatrióta díjat, Lokálpatrióta plakettel pedig Aba Jerika, a Bogáncs állatmenhely vezetőjének és Lakner László, a Zalatur Kft. Ügyvezető igazgatójának munkáját ismerték el. Az Egerszeg búcsút már 26. alkalommal tartották meg vasárnap a Göcsei Skanszemben. Szimfonikus bérletsorozatot hirdetett a Zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóterem. A 2026-27-es évadra 3 hangversenyt terveznek, írta meg az Egerszegi Hírek. A rendezvénysorozat november 26-án kezdődik, az utolsó koncert pedig februárban lesz. A komoly zenei előadásokon Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas előadó művészek is fellépnek. Felújították a Botfai templomot. A beruházást az egyházközségen kívül egy helyi vállalkozó is támogatta, írja az Egerszegi Hírek. Kicserélték a fűtési rendszert és a padokat. Ezzel a fenntartási költségek is csökkennek, és a hívek kényelmesebb körülményeket kapnak. A következő tervek a freskók és fájl töredékek feltárásáról szólnak. Ismét a napsütésé lesz a főszerep környékünkön. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 28-30 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatosan visszatér a nyári meleg. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. Csapadék kialakulására csak minimális az esély. A reggelek továbbra is kellemesek lesznek, így a korai órák kedveznek a szabadtéri munkának és a sportolásnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is isteni délutánt kívánok mindenkinek, és csodás hétvégét. Majoros Rita vagyok, és a leges, legjobb zenéket, amiket itt szombat délután együtt hallgathatunk. Jön mindjárt a Bermuda és a Monte Carlo, de jön a Backstreet Boys, én hozok egy csomó programajánlatot, de Kelly-szel már nyitom is az órát.
1: 88.9 Best.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól alakul a hétvégéjük, és hogy így szombat délután nem munka közben hallgatják a Best FM-et, hanem mondjuk kikapcsolódnak valahol, akár mondjuk tartanak a Balatonpartra, vagy csak egyszerűen lazulgatnak a légkondi alatt. Én teljesen megértem, ha egy kis pihenésre kikapcsolódni vágynak, főként, hogyha zajosak a hétköznapok. Azért ugye nyár közepén sokan azt mondják, hogy hát ez uborka szezon, és senkivel nem történik semmi. Hát szerintem azért bele tudunk bonyolódni néha a hetekbe, úgyhogy pontosan arra van szükségünk, hogy igazán jó zenéket hallgassunk. Itt a 88.9-en pedig meg is kapják, úgyhogy ma délután is erre lehet számítani. Programajánlatokat is hozok, mindenféle érdekességet, és persze a legjobb zenéket, úgyhogy a Bermudával megyek tovább, mindjárt jön a Monte Carlo, de itt lesz Florida is, és a Good Feeling, sőt, Pápa Jóci az Özönvízzel, előtte pedig a Backstreet Boys-szal egy kicsit visszautazunk a 90-es évek végére, hiszen ez egy 99-es sláger. Szerintem az egyik legmenőbb daluk. A videoklippet mindenképpen ide sorolnám, ez a Larger Than Life, ami minden idők egyik legdrágább videoklipje lett, de nem is ezért fontos, hanem azért, mert ez igazából egy köszönet nyilvánítás a rajongóknak, ez az egész dal, hogy tulajdonképpen a rajongók nélkül nem is lenne sehol a zenekar, és ezt ezért a mai napig tartják. Szóval Backstreet Boys, Larger Than Life, én pedig csodás délutánt kívánok mindenkinek, töltsük együtt. Wow.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék, Bazitai Torony Fesztivál. Augusztus 1-én immáron új helyen, új néven jelentkezik a hagyományos Bazitai Fesztivál, azaz a Bazitai Torony Fesztivál. A korábbi évektől eltérően Bazitán idén a TV Torony alatt zajlik a városrészi rendezvény, mely a tradíciók mellett megújult programokkal és arculattal is jelentkezik, úgyhogy szeretettel várják a látogatókat. Színpadi fellépőkkel, esti bulival, jótékonysági főzéssel, légvárral, kézműves foglalkoztatással. Meglepetésként túrázás, könyves kuckó, kézműves kirakodók és más egyéb látnivalók kínálnak tartalmas délutánt és estét a kikapcsolódni vágyó családoknak, baráti társaságoknak és mindenkinek, aki felkeresi a fesztivált. A szélsőséges rossz idő esetén a rendezvény elmarad, de természetesen remélik a jó időt, úgyhogy várnak mindenkit augusztus 1-én a Bazitai Torony Fesztiválra. Jó szórakozást kívánok hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: Edwin Collins dalát hallottuk, ez volt a Girl Like You. Nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt. És a Roni üzenetét is, aki azt írta nekem, hogy az Edwin Collins előtti dalra, ami ugye az Art for Dodger Movement Fest volt, nagyon-nagyon táncoltak most a kertben, úgyhogy nagyon köszönöm, mert hogy éppen egy születésnapot ünnepelnek egy kis bográcsozással, de éppen grilleznek is közben, szóval mindenféle földi jó van ezen a bulin, és hát természetesen a Best FM-et hallgatják, úgyhogy küldök nektek a következő órára is valami táncolhatót, mit szóltok hozzá, na meg Isten éltesse természetesen a születésnapost. Jön egy kis Hooligans mondjuk a hírek után, itt lesz a Legyen Valami.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hiszen mindjárt 4 óra, ugye bár jönnek a legfrissebb hírek, aztán Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink Indeed, jön a Lady Marmalade.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Veszély a nyári viharok idején. Játszóház épül Zalaegerszegen. Megalakult a B4 szövetség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
2: Haladnak a Zalaegerszegi Önkormányzati Játszóház előkészítési munkálatai. Az előzetes és látványtervek már az Országos Építészeti Tervtanácsnál vannak, közölte a polgármester. Balajt Zoltán közösségi oldalán arról írt, hogy ha minden a terv szerint alakul, jövő év márciusában kezdődhet a tényleges munka, melyre 10 hónapot szánnak. Zalaegerszegen egy 800 négyzetméteres fedett, fűthető játszóház épül a zalai erdők tematikájával, a TOP Plusz program keretében. Négy turisztikai alrégióra bontaná a Balaton térségét a most megalakult B4 szövetség. Az új szervezet Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros részvételével jött létre a Balaton turizmusáért 3 fő céllal. Szerepet kívánnak vállalni a Balaton régió nemzetközi piacon való megjelenésében, ehhez tartozik a régiós elképzelés. A második célkitűzés, hogy a Balaton jogi értelemben önálló régióvá váljon. A harmadik pedig a balatoni önkormányzatok megerősítése azzal, hogy a 30 ezer fő alatti települések fokozatosan visszakapják az idegenforgalmi adóbevételek után korábban járó 1 forintot. Az új szervezet első elnöke Naszádos Péter Hévíz polgármestere lett, majd a vezetői posztot rotációs rendszerben látja el az 5 város. Ismét melegebbre fordul az idő térségünkben. A meteorológiai modellek azt jelzik, hogy a nappali csúcshőmérséklet már 28-30 fok körül alakulhat, miközben a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A napsütés lesz tehát a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Számottevő csapadékra egyelőre kevés az esély. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot, 4 óra után is mindenkinek csodás hétvégét, remélem, hogy jól telik mindenkinek mindenhol. És hogy velem hallgatják ebben az órában is a legjobb zenéket, például a Hooligans-től jön a Legyen Valami, de előtte Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink érkezik, és a Lady Marmalade. Csodás szombat délutánt mindenkinek.
4: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
6: Soul sisters, let me hear ya.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Július 25-e van, a Kristófok és a Jakabok a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a ma ünnepő születésnaposokat, évfordulósokat is. Tudom is, hogy ugye van születésnapos hallgatónk is, aki éppen minket hallgat, méghozzá a Barátai Társaságában, hiszen ugye az előző órában kaptam tőlük üzenetet, úgyhogy Isten éltessen minden születésnapost, így a Best FM-en keresztül. Nézzük még néhány eseményt, ami köthetőek valahogyan a mai naphoz. 1884-ben hunyt el Fessel Frigyes építész, a pesti Vigadó tervezője. 59 éves ma a Matt LeBlanc színész, a Jó barátok sorozat Joey-ja. 46 éve jelent meg Amerikában az ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, a Back in Black. 43 éve pedig a Metallica együttes első albuma, a Kill 'Em All, amit az első thrash metal albumnak tartanak. Ma van a körhinták világnapja, a piros cipő nemzetközi napja, cowboyok napja, illetve a bor és sajt nap. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, itt nyugodtan megteheti. Én pedig zenélek tovább, hisz ilyen isteni dallamokat tartogatok még, úgyhogy jön a Salt-N-Pepa és a Let's Talk About Sex itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Újra ingyenes zarándoknap a Mindszentineumban. Szeretettel várja önöket egy különleges zarándoknap. Ezen a napon a Mindszentineum állandó kiállításai ingyenesen tekinthetők meg. És ingyenes tárlatvezetés is indul 11 órakor és 15 órakor. Végig lehet járni Mindszenti József bíboros életútját, megismerhetik a kommunista diktatúra ideje alatti egyház üldözés korszakát, valamint felfedezhetik Zala vármegye középkori emlékeit téglától templomig kiállításon. Vár mindenki tehát az ingyenes zarándoknap a Mindszentineumban. Augusztus 8-án szombaton. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Fest FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra, a legfrissebb hírek érkeznek, aztán itt lesz majd Jada és az Eperhold. Zene a Britney Spears is, jön a Toxic.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Önvezető autókat tesztelnek. Lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 25-e van, szombat. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
3: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaélésszűrű rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
2: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér és egy zöld-fekete önvezető jármű felirattal ellátott tesztautó bukkanhat fel az utakon, írt a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán kitért rá, hogy kezdetben meghatározott útvonalon közlekedik majd, de az útvonal később bővülhet. A Zalazón végzi a teszteket, és a jármű emberi felügyelet nélkül közlekedik. Az a cél, hogy valós környezetben is kipróbálják a funkciókat. A városvezető azt kéri a közlekedőktől, hogy ne próbálják szándékosan tesztelni az önvezető autókat. Közlekedjenek a szabályoknak megfelelően. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zala vármegyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. A zalakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Ismét melegebbre fordul az idő térségünkben. A meteorológiai modellek azt jelzik, hogy a nappali csúcshőmérséklet már 28-30 fok körül alakulhat, miközben a következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A napsütés lesz tehát a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Számottevő csapadékra egyelőre kevés az esély. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után járunk már, csodás délutánt kívánok mindenkinek, egy kis szombatesti program. Ki mit csinál, ki mivel tölti ezt a nyári hétvégét? 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek. És aláfestésnek mondjuk a Honey Beast és a Panic, George Michael pedig már indítja is az órát, jön az Amazing.
0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

88.9 Best FM, a legjobb zenék, újra kézműves foglalkozás óvisoknak, kisiskolásoknak. Szeretettel várják a családokat a nyári kézműves programokra az Apáczai Csere János Tagkönyvtárba. A következő foglalkozás majd 27-én hétfőn lesz 9 óra 30 perctől, de majd augusztusban is lehet számítani két időpontban a kézműves foglalkozásra. Augusztus 10-én hétfőn és 24-én szintén hétfőn. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jó szórakozást kívánok!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88-9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Vár mindenkit újra a Bozsoki Rendezvous augusztus 8-án szombaton a Bozsoki játszótéren. Vidám közösségi est a bozsoki lakosság közreműködésével. Várnak mindenkit már 18 óra 30-tól Mutyi Bohóccal, de majd a Zalaszent Balánzsi népdalkörtal csokrát is meghallgathatják, illetve Németh Nagy Viktória operett műsorát. Várnak mindenkit a szervezők Babgulyása, Pogácsával és jó hangulattal. Nagyon jó szórakozást kívánok a Bozsoki Rendezvous augusztus 8-án 18.30-tól várnak mindenkit a Bozsoki játszótéren.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88-9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

88.9 Best FM, a legjobb zenék. Egy búcsú maradt már a hátra, hiszen nem sokára 6 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán White Boy veszi át a terepet, jön a Night Shift, én pedig jövök majd holnap is, úgyhogy találkozzunk. Mára még mindenkinek minden jót, és esetleg a szombati éjszakába indulóknak is nem sokára isteni szórakozást kívánok. Találkozunk holnap is, Majoros Rita vagyok. Viszlát!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Élénkül és fejlődik a tömegközlekedés a fővárosban. Zalában önvezető autókat tesztelnek. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, évekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új HÉV csatlakozások Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bárványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, egészen mást, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktor, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsodabaui Zemplén vármegyei Lénárd Darócon. Mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetűn jegyezték fel. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7 Game White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemezjátszók mögött indul a Night Shift.

Eszköz nunk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több rendkívüli hőség nap van Magyarországon. Vizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Hajnalra 12-19 fok közé hűl le a levegő. Köszöntöm Önöket a híreket, Bányász Árpádtól hallják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. Jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fellépnek a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben. Új amerikai vámok léptek életbe, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10, valamint a 12,5%-os tételek a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. A nézőkre külön figyelnek, és akár gyalogos elsősegélynyújtókat is riaszthatnak baj esetén. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszán túlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Jó, mondja Beyoncé rögtön az óra leges-legelső dalában, Irreplaceable, ami drága Peking természetesen pótolhatatlan, de pihenésre neki is szüksége van, úgyhogy ha pótolni nem is, helyettesíteni azért fogom ma is, és holnap is itt a Western este 8 és éjfél között. Szóval Beyoncé és Irreplaceable, ezzel megyünk már is tovább.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést: lesz-e még valaha Daft Punk? Összeállnak-e újra robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Best-en játsszuk őket, amíg csak lehet. Around the world!

Best FM a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bárcsak egyszerű lenne, minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

Best of a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, It's the Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változik az éjszakai közlekedés a fővárosban, biztonságosabb lett a repülés, Norris-é a pole pozíció a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. A részletes menetrend hamarosan a MÁV csoport felületein megjelenik. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Lando Norris indulhat az érről a 41. Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren világbajnoki címvédője megnyerte ugyanis a Hungaroringen rendezett időmérőt, 12.000 másodperccel előzte meg a Ferrari-s Lewis Hamiltont. A harmadik rajtkockát Charles Leclerc szerezte meg. A 70 körös magyar nagydíj holnap délután 3 órakor kezdődik. Élénk lehet a déli szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Továbbra sem értem, hogy egy angol együttes miért egy francia erődítmény után választ magának nevet. Tehát az már csak egy extra csavar a dologban, hogy mindezek után ráadásul egy olasz városkáról énekelnek, amelyet egy vulkánkitörés pusztított el végleg. Szóval a Bastille-tól érkezik a Pompeii az óra legelején itt a Best FM-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-dal, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, túlnyomó részt, azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de idén júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek, 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kezdődik a pótfelvételi eljárás a felsőoktatásban. A rendőrség is készül a holnapi futamra a Hungaroringen. Jobbára száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. Akiknek most nem sikerült, azok még bízhatnak a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtöktől indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát hallják.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességesen dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szél csendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A tavalyi szigeten Nelly Furtado volt az egyik headliner. Idén szintén fesztivál kereteken belül már ellátogatott hozzánk Timbaland, és most már csak Justin Timberlake-nek kéne jönni, hogy akkor legalább külön-külön megkapjuk őket, ha már egyben nem.
5: Úgy, mint a most érkező dalban.
4: Jön a Give It To Me, itt a Besten a legjobb zenei között.
3: Ez a Night Shift a Best

a legjobb zenék, a No Doubt, a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták, turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt és a Just a Girl.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtett el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de

Best FM a legjobb zenék. Hát, hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Akiknek kihívást jelent az S és az S betűk helyes kiejtése, ők a mai utolsó órában inkább csak hallgassák az előadókat, vagy hát gyakorolják a kiejtést, hát ha attól jobb lesz, mondom, kik jönnek. Yes, Yes, Sound Lovers, Scissor Sisters, Will Smith, Estelle, Sikora Robert és Alicia Keys a legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban. Most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most megérkezik

Best of Fame a legjobb zenekamost érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. You're not Return to Innocence, itt a Best of Fame.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz,

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerénebb a felhozata, már létszámilag azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: sem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: A

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother.